Kerasi suruesi maskondo wiki tu asuhilire. Tu asuhilire skondo wiki dogoro pa pangesi tu siapure dogoro masonda. Suruesi tuliguane kereni makura tu ningepo mafeno.